múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

suhannak át az élet végtelen sztyeppéjén. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékek.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a verkfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: veled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. What is-

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamos teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvétele szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyog hangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyog hangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az Extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?

0: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Öt adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnöldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a Mosquitune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozi.hu

0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

neked. Hírek a Lépés Rádióban. Frissen neked.

0: használatmódja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. A rendőrök szerint fontos, hogy a szülők ne engedjék, hogy gyerekeik ilyen nagy teljesítményű járműveket használjanak úgy, hogy közben nem ismerik a KRESZ szabályait. Csoportos létszám leépítést jelentett be az ISD Power Kft. A Dunai Vasmű leányvállalata, közölte a szakszervezeti tájékoztatás alapján a Telex. Az ISD Power eddig az anyavállalatát érintő több ezeres elbocsátások ellenére változatlanul, mintegy 310 alkalmazottal működött, most azonban a dolgozók csak nem felét, 150 főt elküldenek. Az ISD Power látta el eddig árammal a vasmű területén működő két céget, a Duna Rollingot és a Duna Furnace-t. A szakszervezet szerint az ASD Power a kirúgásokat követően alkalmatlanná válik arra, hogy a vasmű energiaellátását biztosítsa. Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett be számos Kanadából behozott termékre, számolt be róla a BBC. Trump a döntést azzal indokolta, hogy északi szomszédja szerinte egyenlőtlenül bánik az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal. A most kivetett vámok számos hétköznapi terméket érintenek, olyanokat, mint a bor, a hokiütők vagy épp a cement. Az olyan amerikai szemmel is fontos importtermékek, mint az energia, a kálisó, a kritikus ásványok vagy épp a halak ugyanakkor nem kerültek fel a listára. A most bejelentett vámok 30 nap múlva élesednek. PET palackokból is lehet hidrogént készíteni úgy, hogy közben szinte egyáltalán nem kerül a levegőbe semmilyen káros anyag. Koreai kutatók kidolgozták a módszert, amely két legyet üthet egy csapásra. Az ATT, azaz a lúgos hőkezelés alacsony hőmérsékleten bonyolult hulladékválogatás szükségessége nélkül állít elő nagy tisztaságú hidrogént, ráadásul a folyamat során nem is keletkeznek üvegházhatású gázok. Az ATT-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy biomasszát, például tengeri moszatokat alakítson át széndioxidmentesen hidrogénné. A módszert három gyakori műanyag típusnál vizsgálták meg, és mindhárom hatékonyan lebomlott. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

fülembe súgja, hogy mit kíván. Ígnek áll tőle a fülcimpám. Fülcimpám, fülcimpám. Öltözött fiúk és lányok, senki sem tudja, hogy mire vártok. Szóljon a zene, ami bomba jó, és táncoljon az egész bungaló. Ahol szabad a csók, szabad a tánc, és te sem szabhatod meg a határt. Lehet, hogy nem vagy vagány, nem vagy szép, de egy lány majd hozzád is oda lép.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. All massive love tie. Cause when I come wrong. In a regular I'm off in business.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Velünk ritmusra léphetsz.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Kivizsgálja a kormány a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntéseket. Totális háború van Irán és az Egyesült Államok között. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a volt tárcavezető röviddel miniszteri mához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszter

0: Üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben az iráni forradalmi gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök úgy fogalmazott, hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára 3%-kal emelkedett, és meghaladja a 90 dollárt. A következő napokban a Balaton szegélyzónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett területein, a fővárosban, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A Tiszató körüli települések esetében a védett természeti területen fekvő tenyésző helyekről kirepült honos szúnyogok okoznak ártalmat. Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén az inváziós fajok erősödő jelenléte miatt kell beavatkozni. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a tenyésző helyeken a vérszívókat. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q-Music now. Internet Radio. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedésbiztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adónem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozást nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank magyarországi

0: Közsék-e az e-rollerek használatát? A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórház a Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórház ápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adó nem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozást nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorúbb büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubusz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos

0: alakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a vizsgált szerencsejátékonként 2,5 millió.

0: Erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsértékek 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rolleres gázolt el egy nőt Balatonbogláron, dolgozói felét elküldte a Dunai Vasmű leányvállalata. Donald Trump 50%-os vámot vetett ki kanadai termékekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 12 éves fiú ütött el elektromos rollerjével egy nőt Balatonboglár egyik sétányán. Az asszony súlyosan megsérült, a fiú könnyebben, tudatta a Somogy megyei rendőrség. A rendőrök Facebook oldalukon igyekeztek hangsúlyozni, hogy nem a roller az, ami veszélyes, hanem a használat módja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. A rendőrök szerint fontos, hogy a szülők ne engedjék, hogy gyerekeik ilyen nagy teljesítményű járműveket használjanak úgy, hogy közben nem ismerik a KRESZ szabályait. Csoportos létszám leépítést jelentett be az ISD Power Kft. A Dunai Vasmű leányvállalata, közölte a szakszervezeti tájékoztatás alapján a Telex. Az ISD Power eddig az anyavállalatát érintő több ezeres elbocsátások ellenére változatlanul mintegy 310 alkalmazottal működött, most azonban a dolgozók csaknem felét, 150 főt elküldenek. Az ISD Power látta el eddig árammal a vasmű területén működő két céget, a Duna Rollingot és a Duna Furnace-t. A szakszervezet szerint az ASD Power a kirúgásokat követően alkalmatlanná válik arra, hogy a vasmű energiaellátását biztosítsa. Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett be számos Kanadából behozott termékre, számolt be róla a BBC. Trump a döntést azzal indokolta, hogy északi szomszédja szerinte egyenlőtlenül bánik az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal. A most kivetett vámok számos hétköznapi terméket érintenek, olyanokat, mint a bor, a hokiütők vagy épp a cement. Az olyan amerikai szemmel is fontos importtermékek, mint az energia, a kálisó, a kritikus ásványok vagy épp a halak ugyanakkor nem kerültek fel a listára. A most bejelentett vámok 30 nap múlva élesednek. PET palackokból is lehet hidrogént készíteni úgy, hogy közben szinte egyáltalán nem kerül a levegőbe semmilyen káros anyag. Koreai kutatók kidolgozták a módszert, amely két legyet üthet egy csapásra. Az ATT, azaz a lúgos hőkezelés alacsony hőmérsékleten bonyolult hulladékválogatás szükségessége nélkül állít elő nagy tisztaságú hidrogént, ráadásul a folyamat során nem is keletkeznek üvegházhatású gázok. Az ATT-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy biomasszát, például tengeri moszatokat alakítson át széndioxidmentesen hidrogénné. A módszert három gyakori műanyag típusnál vizsgálták meg, és mindhárom hatékonyan lebomlott. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést is.
3: Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam.

0: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
3: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelent kedvenc felvételei.

0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet
2: Radio. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kivizsgálja a kormány a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntéseket. Totális háború van Irán és az Egyesült Államok között. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a volt tárca vezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte, feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, miután a gazdasági versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piactér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuwaitban és Bahreinben az iráni forradalmi gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök úgy fogalmazott, hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára 3%-kal emelkedett és meghaladja a 90 dollárt. A következő napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett területein, a fővárosban, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A Tiszató körüli települések esetében a védett természeti területen fekvő tenyésző helyekről kirepült honos szúnyogok okoznak ártalmat. Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén az inváziós fajok erősödő jelenléte miatt kell beavatkozni. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a tenyésző helyeken a vérszívókat. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el
3: közös élménye.

0: foglalja le. Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adó nem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MTI-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozást nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank magyarországi fiók telepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórháza Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórházápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. This is my church. This is where I heal my hurts.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizsgálják, hogy kifizette Lázár János országjárását. Már lehet jelentkezni a díjnyertes kenyerek gyártására. Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info néven futó országjáró fórumok költségeit. A Népszava becslése szerint a rendezvénysorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. A lap megjegyzi, hogy Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a lebonyolításban minisztériumi és MÁV alkalmazottak is részt vettek, majd bejelentett azt is, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. A Magyar Pékszövetség az idén 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére 3 kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A két fordulós megmérettetésre 3 kategóriában lehetett nevezni. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. A 3,5%-os hadikiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügyi szerepelhettette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO-nak, ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Pénzhamisítás miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen a kaposvári járási ügyészség, mert hamis 10 000-esekkel fizetett az ország több pontján 2024. augusztusától, közölte a Somogy vármegyei főügyészség az MT-vel. A férfi Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is sikeresen fizetett a hamis bankjegyekkel, és összesen 60 000 forintnyi hamis papírpénzt hozott forgalomba rövid idő alatt. A bankjegyek hamisságával tisztában volt, szándékosan kisértékű árukat fizetett ki a hamis bankjegyek, hogy visszajáróként már eredeti fizetőeszközt kapjon. Vasárnap pakisztáni idő szerint 21 óra 15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja és megkezdte az ereszkedést Klein Dávid. Közösségi oldalán azt írják, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól, jelenleg várják a jelentkezését. Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb 8000-es hegycsúcsot hódítson meg. A sportoló a 8051 méteres Broad Peak-et tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpa segítsége nélkül. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert bar... Miért a média válogatott?

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
3: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vizsgálják, hogy kifizette Lázár János országjárását. Már lehet jelentkezni a díjnyertes kenyerek gyártására. Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info néven futó országjáró fórumok költségeit. A Népszava becslése szerint a rendezvénysorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. A lap megjegyzi, hogy Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a lebonyolításban minisztériumi és MÁV alkalmazottak is részt vettek, majd bejelentette azt is, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. A Magyar Pékszövetség az idén 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére 3 kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A kétfordulós megmérettetésre 3 kategóriában lehetett nevezni. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. A 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügyi szerepelhet tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO, ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Pénzhamisítás miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen a kaposvári járási ügyészség, mert hamis 10 000-esekkel fizetett az ország több pontján 2024. augusztusától, közölte a Somogy vármegyei főügyészség az MT-vel. A férfi Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is sikeresen fizetett a hamis bankjegyekkel, és összesen 60 000 forintnyi hamis papírpénzt hozott forgalomba rövid idő alatt. A bankjegyek hamisságával tisztában volt, szándékosan kisértékű árukat fizetett ki a hamis bankjegyek, hogy visszajáróként már eredeti fizetőeszközt kapjon. Vasárnap Pakisztán idő szerint 21 óra 15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja, és megkezdte az ereszkedést Klein Dávid. Közösségi oldalán azt írják, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól, jelenleg várják a jelentkezését. Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb 8000-es hegycsúcsot hódítson meg. A sportoló a 8051 méteres Broad Peak-et tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpa segítsége nélkül. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: lehet ez már.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Ha unod a hétköznapokat,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: hozzá még egy nyel.
1: Parol.
2: Mi?
3: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: most nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok! Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1964. 64 legnagyobb nyári slágereit válogattam össze a mai műsorhoz.

tetszett az előző szám? Akkor hallgassa tovább a műsoromat. Ma a 60-as évek legnagyobb nyári slágereiből készítettem összeállítást.

mai műsoridőnk sajnos lassan lejár. Folytatjuk a jövő héten egy másik nyár legszebb dalaival. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánom!

Hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: Lépés Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel.

0: Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
5: Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. www.mediaválogatott.hu
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra itt a Lépés Rádióban.
8: Sziasztok! Ti most a Lépés Rádió Fine Selection Extra című műsorát hallhatjátok. A következő egy órában válogatást mutatunk be nektek Jean-Michel Jarre munkáiból. Az adás szerkesztője Steven. Tartsatok velünk! Jó szórakozást kívánunk!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.